0: It's the right time to listen to Urban FM
1: 103.5 FM.
2: Hírek. Sportet, the postal. Hírek. Sika. Hírek. Diska Poskolcsák. Hírek. Irio Volkswagen Tirok. Drita, Stel, Adrenalin. Skolcsán, Szinja Rockstar.
3: Volkswagen.
2: Ahopa Prizrán, Paki Automobile, the Porsche Pristina.